0: Guru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru.